0: Da. Arany végű cigarra.
1: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.
3: Duper i Young Daddy. Pritera.